ngla ngla zoro krentuso praskram bare kningao krenu ya karao praskram bare kningao eadin gla kulo fallin awo falla kwazna nato ye klan zandenyen wa Dr. Bra daji andiro alabarasku bayen kada sedna klado tertib bare shimada joye klan daji krentuso Lokto adan nandiro diwal ni telefonye furumyen ranu awonon wakla tuskatu kusi tuskatu nasha nato ye lan. Awonon wambejima andiro gulsawi awala shawari ya manu yuma ango malam ari galjaye mbe gamnap kata nandiro shawari ya chin kala lamardo bare adien. Daji doktor shikama lamardo yin bare kulofalin awo falla kwa zina tuskanam nato ye adien. Adi. Shi